Sziasztok, haló, halotok? Szeretném kérni az Ári Mafiától a Hanzinádi Ér című számot, és küldöm mindenkinek, aki szereti.